Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

Az ecsmiadzini székesegyház harangját hallották. Ecsmiadzin az örmény apostoli egyház központja, Jerevántól 20 kilométerre. Az egyetemes egyháztörténet megállapítása szerint a kereszténység első magvait az Ararát fennsíkján Tádé és Bertalan apostolok vetették el. A katedrális helyét a legenda szerint maga Krisztus jelölte ki. Innen származik az ecsmiadzin név is, ami magyarul azt jelenti, ahová leszállt az egyszülött. A bazilika nem csak Örményország, hanem az egész keresztény világ egyik legrégebben épült temploma. Az eredetileg egyhajós, abszisos templom a 6. századtól már négy karéossá testesedett, a statika és az alaprajz arányrendjével művészi harmóniában. Az egyházat a 3. század végén világosító Szent Gergely szervezte meg, akit az örmény egyház fejévé katolikuszává választottak. 3. Terdát király 301-ben államvallásá nyilvánította a kereszténységet. Ezen a napon az ecsmiadzini székesegyház harangja az anyaországban és a diaszporában élő milliókat az örmény genocidiumra emlékezteti.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A Midro zenekart 2001-ben alapították görög és magyar fiatalok, hogy megoszthassák mindenkivel azt az örömöt, amit a görög zene és tánc ad nekik gyermekkoruk óta. Hangszerelésük leginkább a görög taverna zenére jellemző. Szóló hangszereik a buzuki és a tangó harmonika, a kíséretet pedig a darbuka, a basszusgitár, a gitár és a szintetizátor adja. Repertoárjuk felöleli a görög zene legtöbb stílusát.

táncházaikkal kulturált szórakozási lehetőséget biztosítanak minden korosztálynak. Alapításuk óta több mint 1400 alkalommal léptek színpadra. A hazai és külföldi zenei fesztiválokon kívül állandó fellépői a görög táncházaknak, vacsoraesteknek, nemzetiségi műsoroknak és görög-magyar lakodalmaknak.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

Ma emlékezik meg az örmény apostoli egyház Szent Ecsmiadzin ünnepéről és világosító Szent Gergely kiszabadulásáról a mélyveremből. Vagarsapat nem csak Örményország ősi városa, hanem a kereszténység bölcsője is. Vagarsapat világosító Szent Gergelyhez és Tördát király nevéhez is kapcsolódik. Világosító Szent Gergely elmeséli álmát Tördát királynak, és beszámol arról, hogy a templomot ott kell felépíteni, ahová az egyszülött a látomásban leszállt. A legendárium szerint világosító Szent Gergelynek látomása volt. Az ég megnyílt, és az égből egy fénysugár hullott a földre. A fénysugár megjelenését angyalok kara követte. Mögöttük egy emberi arc tűnt fel. Kezében aranypallós tartott. A látomás Vagarsapat irányába mutatott. Ekkor a pallós lecsapott a földre, a föld megnyílt, és mélyéből felhangzottak a pokolból feltörő jajkiáltások. Majd egy aranyból készült állvány, egy oltár jelent meg azon a helyen. Az oltárról lángoszlop világított. Mögötte az égi takaró fölött egy kereszt csillogott.

Gergely szemei előtt megjelent egy angyal, aki értelmezte a látomást. Az emberi arc az Úr, az épület, amelyet kereszt díszít, a kereszt védelme alatt álló egyetemes egyházat jelenti, Krisztus kereszt halálára emlékeztetve. Ez a hely legyen az ima helye. Hajolj meg az isteni kegyelem előtt, amelyet mutatott néked az Úr, és építs ide templomot. Gergely látomása helyén templomot építetett, melyet Ecsmiadzinnak neveztek el. Ecsmiadzin örményül egyszülöttet jelent, azaz Jézus Krisztus. A látomás időpontja 302 volt. Tördát király elfogadja világosító Szent Gergely kérését. Asen királynő és a királynővére Hoszrovandut is támogatja a kérést, és részt vesznek a megvalósításban. Tördát király felépítette az ókeresztény művészet egyik emlékművét, az Ecsmiadzin székesegyházat. Szent Ecsmiadzin 303-ban épült, és az örmény építészet egyik legrégebbi emléke, valamint Európa legrégebbi keresztény temploma. A székesegyház belsejében a főkupola alatt található egy hagyományos asztal, az úgynevezett leszálló asztal. A katedrális építésének befejezése után világosító Szent Gergely lett az első katolikus. Világosító Szent Gergelyt 18 katolikus követte 453-ig, amikor is a politikai körülmények arra kényszerítették az örmény egyházat, hogy az anyaszéket Dvinbe költöztessék. 10 évszázaddal ezután, 1441-ben az anyaszékes egyházat ismét áthelyezték Ecsmiadzinba, ahol ma is áll. Fennállásának 17 évszázada alatt a székesegyház számos átépítésen esett át, amelynek eredményeként eredeti formái jelentősen megváltoztak. A Vágársápad és Ecsmiadzin nevek szorosan összekapcsolódtak az örmény nép történelmével, és néma tanúi lettek a múltbéli emlékeiknek és eseményeiknek.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 5-e péntek van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog radija na hrvatskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Nők, romák, példaképek. Mai adásunkban 3 roma nőt ismerhetnek meg, akik nemrégiben a roma közösségben nyújtott munkájukért elismerésben részesültek. Elsőként a Szomolyán élő Lázár Irén mesél hivatásáról, majd Kaposvárra, Farkas Mária pedagógushoz látogatunk el, végül Somogyi Tíme a szociológus szólal meg, aki Kecskeméten él.
2: Közel 20 éve dolgozom itt Szomolyán. Ez itt egy kis település a Borsod megye déli határában.
1: Mondja Lázár Irén, a Szomolyai Magyar Roma Egyesület elnöke.
2: Főként hátrányos helyzetű emberekkel dolgozom, főként romákkal, roma gyerekekkel, fiatalokkal, anyukákkal, szülőkkel, és ha most megkérdezed, mi motivál ebben, talán az, hogy a roma emberek is képesek és tudnak dolgozni, tanulni, és tudnak hasznos állampolgárok lenni, és szeretném nekik megmutatni az én saját példámat is, akár ebben a folyamatban, és segíteni őket ebben, mert azt gondolom, hogy nem lehetetlen küldetés ez.
1: Szomolyán vagyunk, itt sétálgatunk a központban. Milyen itt az élet, hogyha arról kellene mesélni?
2: Én azt gondolom, hogy aránylag azért itt jó az élet. Közel van Eger, az például a középiskolásoknak nagyon-nagyon jó. A munka szempontjából is jó, bevásárlás szempontjából is jó. Közel van Mezőkövesd, a szintén, és ezek a tényezők, amik úgy szerintem befolyásolhatják az életüket. Körülbelül 20-25% a romák aránya. Itt inkább romungrók laknak. Azt gondolom legalábbis, hogy a romák nagy része már integrálódott település életében, dolgoznak, tanulnak, élik a mindennapjaikat, és van egy része, aki viszont nehezebb helyzetben vannak, akik szegényebbek, és több segítségre van szükségük.
1: És akkor azoknak segítesz te, vagyis az egyesületed?
2: Azon vagyunk, hogy segítsünk. Én azt gondolom, és abban hiszek, hogy a romák integrációja tanulás-oktatással érhető el leginkább. Ez a neve, hogy Szomolyai Magyar Roma Egyesület. 2006-ban alakultunk, és azóta működünk. 2008 óta már van közösségi házunk is, nincs saját bevételünk. Adományokat kapunk esetleg, meg a pályázatokból élünk.
1: Amikor elkezdted ezt a munkát, akkor milyen problémákkal küzdöttek itt a helyi emberek? Hát nyilván romák és nem romák.
2: Hát akkoriban, hogy a 2007-2008-ban leginkább a munka nélküliség volt a legnagyobb probléma, mert ha nincs az embernek munkája, akkor nincs jövedelme, ha nincs jövedelme, akkor nehéz a megélhetés, ha megélhetés nehéz, akkor meg minden más áttérbe szakad. Azt gondolom, hogy akkoriban ez volt a legnagyobb probléma. Ez a helyzet már javult, ami viszont talán rosszabb lett, vagy talán másképp van inkább. Azt hiszem, az oktatás helyzete.
1: Szomolyan azért ugye elhíresült a barlanglakásokról is. Ezek léteznek még?
2: A mi egyesületünk volt az, aki ezt megoldotta, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Felvállalt, ez a legjobb. És egyébként érdekes volna, mi ezért alakultunk akkoriban. Azt gondolt a pár roma ember, hogy ez már nem lehet így, hogy az emberek így élnek.
1: Többségében ott cigány emberek éltek a barlanglakásokban?
2: Igen, csak cigány emberek.
1: Hogy az ott élő családok, a cigány családok, ők hova került?
2: Az itt élő roma családok, itt azért 23 családról beszélünk, mindenki itt van a faluban, és az emberek, családok bekerültek a település részekre, integrált lakókörnyezetbe. Sziasztok!
1: Azért ez egy nagy eredmény a ti munkátok.
2: Én azt gondolom, hogyha mi akkor nem vagyunk, akkor lehet, hogy mindig ott lennének.
1: Mi a civil munka lényege, vagy mitől lesz eredményes egy ilyen civil szervezet, a civilek összefogása?
2: Ugye én szociális munkás vagyok. Ugye a szociális munkás a személyiségével dolgozik. És azt gondolom, hogy ebben is az sokat számít. Hogyha olyan emberek találkoznak, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonló a jövőképük, hasonló az, hogy amit gondolnak az emberekről, akkor együtt leülnek és átbeszélik, és azt mondják, hogy megterveznek egy irányt, és akkor menjünk egy irányba.
1: És a te csapatod ilyen? Tehát egy jó csapattal dolgozol együtt?
2: Szerintem igen.

0: Három fiam van, egyébként már 30 éve lakunk itt.
1: Milyen pályára készültél?
0: Én bolteladóit végeztem, és azt elvégeztem, egyébként kitűnővel és dicsérettel végeztem a bolteladóit, és utána lett egy gyerek, majd kettő, majd három, és akkor mindegyik kettő iskolába egy meg óviba járt, akkor azt gondoltam itthon, hogy több van bennem, hogy még hiányzik valami, és én 26 évesen kezdtem el iskolába járni utána. És ugye utána
1: diplomát is szereztél?
0: Igen, először leérettségiztem, mesteri tagozaton Miskolci Földesbe, utána pedig Jászberénybe szociális munkás diplomát szereztem. Én voltam az első roma, aki érettségizett. Igen, akkor. Utána én voltam az első roma, aki diplomája lett. És ahhoz képest már...
1: Tehát megelőzted a férfiakat is.
0: Igen. Viszont ahhoz képest már... Hál' Istennek sok gyereknek van érettségie, meg már van diplomásunk is, vagy három gyerek, úgyhogy ennek nagyon örülök.
1: Ugye nemrégiben a munkádat egy díjjal jutalmazták.
0: Ez a Rein díj, ez egy szociális szakmai elismerő díj, amely roma szakembereket díjaznak, és úgy működik, hogy valaki jelöl, engem Farkas Zsuzsa jelölt, akivel sokáig dolgoztam és mentorom, meg szakmai segítőm volt, és végül szakmai zsűri, szociális munkásokból, szakemberekből álló zsűri dönti el, hogy abban az évben ki kapja meg. És ebben az évben én kaptam meg ezt a díjat. Itt vagyunk az Egyesületünk közösségi házában, és ebbe a közösségi házban azért minden nap élet van. Van több klubunk, van több foglalkozásunk. Az egyik ilyen foglalkozás, ahol 0-3-esekkel foglalkozunk. Van még olyan klubunk is, ami Mese délután, az a neve, amelyben az 5 és 8 éveseket kellene bejönniük, de itt vannak a 15 évesek is, és inkább a felső tagozatosoknak van úgynevezett ösztöndíjprogramunk. Azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon fontos a szülőkkel is foglalkozni, és több szempontból is. Egyik akár egy ilyen női klub, ahol most vagyunk, ahol a szülők jönnek el, és igazából beszélgetünk. Mindig van egy adott téma, vagy adott probléma esetleg, amit a szülő hoz be, és akkor azt szeretné, hogy ezt beszéljük meg. Adom a Violának, kinek adjam? Marcsinak, tessék, Marcsi szépen író. És akkor ezzel a feladat, mind a két csapat, külön-külön, ti a nők, ti pedig a férfiak. Mondom. Nem jó téma? Ki lehet beszélni a férfiakat, ki lehet beszélni a nőket, és akkor az lenne, hogy írjuk össze, hogy szerintetek milyenek a férfiak.
1: Mi a kitörési pont itt? Mit gondoltok?
2: Hát a fiataloknak szerintem az iskola. Szerintem ők avval tudnának innen. Szülők azt nem hiszem, hogy nagyon tudnának már.
1: Azért jó, taloknak. Hogy itt van ez az egyesület, meg az irénke?
3: Igen.
1: Azért valamennyire összefogja itt a közösséget.
3: Nagyon is. Valamint a gyerekek szempontjából is, már másképp ők se tudnának sehová elmenni. Itten nagyon sok mindent megkapnak a gyerekek, foglalkozást.
0: Most februárból szociodrámával fogunk próbálkozni fiatal lányoknál, meg a szülőknél is, majd akkor indul egy projektünk. Szóval, hogy...
1: Tehát minden eszközzel megpróbáljuk
0: igen,
1: segíteni.
0: Meg amit nem tudunk, akkor majd megtanuljuk. Én is azt mondom, hogy mert ha nem tudunk, majd megtanuljuk, vagy belejövünk. De ahogy mondtam, nekem is az iskola a szép ügyem, mert azt gondolom, hogy ez az egyetlen út.

0: 28 éve vagyok pedagógus. Mindig is pedagógus szerettem volna lenni.
1: Mondja Farkas Mária, romológus pedagógus.
0: Mert már egész gyerekkoromban mindig azon vettem észre magam, hogy a gyerekeket tanítom, oktatom, nevelem. Ez a lelkes hozzáállásom a gyerekek neveléséhez felnőtt koromban sem változott meg, ezért jelentkeztem pedagógus pályára. Nekem az a legnagyobb siker a pályámon, hogy nagyon sok cigány gyermek számára tudtam segítséget nyújtani a nevelésükben, oktatásukban, és ma már felnőtt emberként megállják a helyüket olyan szakterületeken, amelyre nagyon büszke vagyok.
2: Látom a kezedben ez a cigány népismereti tankönyv.
0: Igen, ezt elsősorban azért írtam, mert korábban 18 éven keresztül a Gandhi gimnáziumban dolgoztam, mint tanár, cigány népismeret tantárgyat oktattam, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés volt az a tankönyv, amelyből lehetett volna tanítani a gyerekeket, főképp az általános iskolákban. És nyert egy pályázatot, egy tankönyv pályázatot a Gandhi gimnázium 2012-ben így ki tudtuk adni ezt a cigány népismereti tankönyvet alsó tagozatos diákok számára.
2: Hát akkor ebbe egy picit bele fogunk olvasni, jó? Mert megérkeztünk ide a Takács Gyula könyvtárba.
0: Igen. Minden egyes teremben, osztályteremben található egy ilyen könyv, és a gyerekek, illetve a pedagógus társaim is büszkék arra, hogy van egy olyan könyv, amit az egyik pedagógus kollégájuk írt. Legfőképp a meséket szeretik a gyerekek, és ezek közül is ugye vannak beás mesék, lovári mesék, tehát ezeket szoktam nekik felolvasni.
2: Miben segítheti ez a pedagógus kollégáidat, hogyha mondjuk roma gyerekekkel kezdenek el foglalkozni?
0: A könyvemben szerepelnek köszöntők, imádságok, irodalmi részek, hagyományok, szokások, babonák, tradíciók, néptörténeti részek, képzőművészet, zene. Az identitás erősítésében is nagyon fontos szerepet játszik a roma kultúrának az ismerete. Azt vettük észre, amikor hazavitték a gyerekek a könyvet, és otthon a szülők is nagy szeretettel olvasták, nagyon örültek neki. Tehát, hogy van végre egy olyan könyv, egy olyan segédanyag, ami
2: hát,
0: által
2: amiből többet megtudhatnak.
0: Nekem is egyébként ez egy nagy álmom volt, annak idején is azért is mentem romológia szakra, mert szégyeltem azt, hogy nem tudtam a saját cigányságomról semmit. Tehát a többségi társadalom számára is hasznos információk ezek.
2: Ugye nem csak azért jöttünk ide ebbe a könyvtárba, hogy erről az oktatási könyvedről beszéljünk, hanem egy másik kiadványról is.
0: Így van, mert nem régen
2: szóval most
0: megjelent egy könyvem, Keserű cukor, anyám egy cigányasszony igaz meséje címmel. Ezt a könyvet én már 2001-ben megírtam, lektorálták Pécset. Nagyon sokan olvasták, és úgy vélték, hogy ez nagyon értékes élményeim és átélt élettörténeteken keresztül bemutattam a családomnak az életét. Vagyis kiteregettem a családi szennyest. Mert ez egy 4 generációs beás cigány család élettörténetét bemutató könyv, egy családregény.

0: zöldjek.
1: Én valójában szerelmesen vagyok ennek az esedának. Imádok ide kijárni.
2: Mondja Farkas Józsefné Erzsike.
1: Maga az a harmónia, amit tud adni. Tulajdonképpen a csend, a fák, a madarak.
3: 10 évvel ezelőtt jártunk itt nálatok, és ugye készült egy film, amely azt a címet kapta, hogy egy asszony a Desedán. Ez a szerelem a Deseda iránt, ez azóta is megmaradt nálad?
1: Természetesen, hiszen azért költöztem ide, ebbe a faluba, hogy közelebb lakjak a munkahelyemhez. De sajnos 2016 óta nem csináljuk már a Desedát. Kitaláltunk egy olyan pályázatot, hogy ogítjuk a népünket azáltal, hogy bemutatjuk a cigányok részére, hogy honnan jöttek, merre kell tartani, mi a kultúrájuk, mi a történetük, és ezt portfólión a Marika nagyon szépen kidolgozta.
4: Ez a roma néptörténetről szól, a roma népcsoportok elosztásáról, a foglalkozásokról, tehát egy átfogó kis komplex roma kulturális előadása, művészetről, néptörténetről, mondákról.
3: Ugye nemrégiben megjelent a Keserű cukor

0: elment éppen napszámba. Na most tél idején születtem, ugye 58. november 13-a, hatalmas nagy telek voltak, és mivel nem voltak kelengyeim, megfagytam. Képzeljétek el, hogy így ő szokta elmesélni nekem, hogy a kezeimről, lábaimról, hát egy kis csecsemő voltam, úgy szedték le a hólyagokat rólam, és nagyon megsajnáltak a parasztnénikék, és akkor az ő unokáiknak a kelengyéből adtak nekem, és így nem fagytam meg. Egészen 5 éves koromtól fogva kis cseléd vagyok, mert hogy 2 gyereket is megdajkáltam. Azért, hogy ne éhezzek, elszegődtem paraszt családokhoz, akinél ott volt a kis unoka, és a nagymama nem ért rá mindig az unokát dédelgetni, ezért én a kicsi lányra mentem, és megdajkáltam a pici unokát, és gügyögtem neki, és amikor ő kapott enni, akkor én is kaptam. Ez a kaposvári cigánytelep, és tulajdonképpen itt laktam. 1973-ban kerültem ide. Hát akkoriban egy kicsit jobb állapotban voltak ezek a házak, de sajnos mivel munkahiány van, az embereknek, kevés embernek van munkahelye.
1: Tehát akkor voltak jobb állapotban a házak?
0: Akkor jobb állapotban voltak ezek a házak, sokkal jobban éltek, mint manapság.
1: De miért? Volt munka?
0: Jobban el tudtak helyezkedni, itt volt a nagy húskombinát, ahova minden emberre szükség volt szinte, és nem voltak munkanélküliek.
2: Azért tartottam fontosnak, hogy lássák azt, hogy onnan a putriból el lehet jutni egy olyan szintre, hogy szorgalom, kitartás, jobb életre való vágy érdekében az anyám meg tudta tenni azt, hogy leérettségizett 53 éves korában. Mindig azt láttuk tőle, hogy reggeltől estig dolgozik. Bemutatta nekünk azt, hogy még mellette tanult is, postásként dolgozott 15 éven keresztül.
0: Elvégeztem a postástisztit is.
2: És akkor utána lett ez a cigány érdekképviseleti közhasznú szervezet rengeteg hátrányos helyzetű család fő számára, illetve család számára adott munkalehetőséget, és irányítani tudta ezt a munkafolyamatot 16 éven keresztül. Ezáltal kapott egy Somogy megyei Főnix nagyasszonyi díjat.
0: Kaptam egy csomó diplomát a írók és költőktől, sőt, ugye van oklevelem arról is, hogy dámának kineveztek. Gyönyörű szép ceremónia volt, Marika adta.
2: Aranysas díjat kapott.
0: Nekem nagyon nagy dicsőség, mert én úgy gondolom, hogy roma nősz létemre. Nem hiszem, hogy olyan sok nő dicsekedhet ilyennel.

0: Szia, Témikém, meg is érkeztél?
1: Igen.
0: Ez már adomány volt.
1: Segítesz beszipálni?
0: Ja, hoztál dolgokat?
1: Igen.
0: Persze, segítek. Mit vigyek?
1: A kereszt is. Másikat mondja, másik oldalról visszük.
0: Majd a nehezebbet viszem én, Témi.
1: Jó.
0: Ezek ruhaneműk?
1: Igen, ezek vegyesen. Ruhaneműk, ajándéktárgyak, mindenféle hasznos valami.
0: Az adományboltban vagyunk, uh-huh. Nem a régi helyen, most egy új helyre költözött Kecskeméten. Ez hogy működik? Ki jöhet ide? Milyen szabályrendszere van ennek az üzletnek?
1: Ez az adománybolt egy karitatív adománybolt.
2: Mondja Somogyi Tímea Anna szociológus.
1: De ide bárki jöhet, aki olcsón akar ruhát venni, nálunk 100 forint egy darab ruha, a legdrágább is 1000 forint. De bárki jöhet ide vásárolni, és bárki hozhat olyan adományt is, ami tovább adományozható. Ebben ez a legjobb.
0: Valami téged is így megérint, hogyha olyan sorshoz látsz?
1: Nagyon sok idős ember jár, nagyon sok gyerekes család jár. Vannak ilyen nagyon apró pillanatnyi történetek, ami azért szívbe markol. Valamelyik nap is jött egy ember, aki elég ágrószakadt volt, zoknit vett, egy darab meleg zoknit. Aztán kiment az udvarra, és nem ment ki. És utána mentem, hogy vajon mit csinál, és kint az udvaron felvettem, mert fázott a lába. És nem volt rajta zokni, nem volt zoknia. Én nagyon hálás voltam azért a zokniért, akkor pedig nem

0: nagy dolog, csak egy meleg zokni. De nagyon meleg voltam. Igen, és nekem is.
1: Tim, és mióta végzed ezt a karitatív munkát?
0: Ez lassan már 10 éve.
1: De lehet így fogalmazni, hogy mi az, amiért ezt te csinálod, vagy szereted ezt a munkát?
0: Nagyon jó, amikor segíteni tudsz azoknak az embereknek, akiknek ez sokat jelent. Ennek a boltnak a bevételét jótékony célokra fordítjuk. Olyanoknak segítünk, akikre felhívja valaki a figyelmünket, vagy éppen jelentkezik, hogy bajba került, például nem tudja megvenni a pelenkát, vagy nem tud szemüveget venni a gyerekének, pedig látnia kéne az iskolában, és tovább tanul, nincs mit ennie, vagy éppen munkahelyváltásban van, és 0 forintja van, és akkor kap egy bevásárlást.
1: Az emellett dolgozol máshol is.
0: Igen.
1: Mivel foglalatoskodsz mostanában?
0: Én jelenleg egy gyerekotthonban vagyok, még ezen kívül nevelő. Utógondozottakkal dolgozom, ők felnőtt korúak, és az ő önálló beválásukat segítem.
1: A személyiségi jogok miatt most ott nem lehetünk benne, nem forgathatunk. Igen.

Mário, a mai zenei formáció frontembere 2000-ben csatlakozott az együtteshez. Sokáig kellett várni az igazi áttörésre, azonban 2014-ben megszületett az a dal, amelynek köszönhetően a Vigor együttes népszerűsége az egekbe szökött. Egyre több fellépésük volt, és már nem csak otthon, hanem a szomszédos országokban is keresettek és népszerűek voltak. Ennek az áttörést hozó slágernek a szövegét egy szerelmi bánat inspirálta. Az egyik legnépszerűbb videó megosztón pedig rövid időn belül több mint 3 millió ember hallhatta. Ezzel a dallal folytatódik mai zenei utazásunk.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Ahogy azt már említettük, a 2014-es év meghozta az együttes számára azt, amiért évtizedeken keresztül dolgoztak. Számtalan díjat zsebeltek be, a legnagyobb kiadókkal és zeneszerzőkkel szerződtek, és ma is milliós rajongótáborral büszkélkedhetnek. Ahogy Mário, az együttes énekese fogalmazott, a siker nem egy nap alatt születik. Sokat kell dolgozni és tenni érte. Mi rengeteget dolgoztunk, a gyümölcs pedig beérett. Ezekkel a gondolatokkal és egy nagyon szép dallal búcsúzik önöktől az Eszéki Vigor együttes, illetve a Nemzetiségek zenéje műsor mai szerkesztő műsorvezetője, Füri Tamás. További kellemes rádiózást!
0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit zárt körűen működő részvénytársaság megrendelésére készítette az MTVA. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most szerb nyelvű műsorunk következik.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.